Monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo, monenge kalabbo.